Szomorú, szomorú szándékot szenvedés. Vakon nem látod, hogy a jó jöhet szembe. Még hát hagyd el, amit megszoktál. Hello, szia, váratlan az életedről szóló film, amit forgatok, vágatlan. Yeah. Szabadság, egyenlőség, testvériség, jelszó. Az egyéniség számít, nem a nemzetiség. Ez jó. Dobd el, ami láncra ver, vagy érzed, hogy az síralom. Önmagadtól dönts, ne menekülj a másikba, ez tilalom. A te világod annyi, mit belerak, szokod, nincs pánikra. Vércelt már meg, hisz szép volt az a szabás.

mesét. Fogd a kezem, és ne félj, csak bízz bennem. Most csak rám figyelj, én majd vigyázok rá.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Giefing stellt neuen Rekord auf. Schwimmtalent Christian Giefing hat gestern bei der Schwimm-EM in Paris einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der 18-Jährige aus Markt St. Martin ist beim Einzug ins Halbfinale die 200 Meter Kraulen knapp unter einer Minute 45 Sekunden geschwommen. Den bisherigen Rekord mit 1,45 und 11 Hundertstel hat der inzwischen zurückgetretene Felix Auböck 4 Jahre lang gehalten. Neue Zirkusshow in Oberpullendorf. Nach dem großen Erfolg in Wien ist der Zirkus Alex Kaiser nun auch auf Burgenland-Tournee. Der traditionsreiche Zirkus aus Deutschland gastiert von 13. bis 16. August in Oberpullendorf auf dem Flohmarktgelände. Neben preisgekrönter Akrobatik erwartet das Publikum unter dem Motto Adrenalin pur eine spektakuläre Motorradshow, Kunststücke auf der russischen Schaukel sowie Pferdedressuren. Tickets sind eine Stunde vor Vorstellungsbeginn vor Ort erhältlich.
2: Uddi lehet több burgenlandi főúton. A teherforgalom számára útdíjat vezetne be Burgenland tartomány több főút szakaszon. Azokról az utakról van szó, melyet a teherforgalom gyakran kerülőútként használ az autópályák helyett, bár utóbbi útkapcsolat csak éjszakon és délen érhető el. A tartomány szerint az utóbbi években egyre több tehergépjármű használta a főutakat, az autópályák és a gyorsforgalmi utak díjának elkerülésére. A tervezet szerint a B61A, a B50 és B63 utak egy-egy szakasza, valamint a B16 Kerénpatak és az A3-as autópálya közti része lesz fizetős 2027-től. A díj a jármű tengely számától és a környezetvédelmi kategóriájától függ majd. A tartomány vezetése szerint a cél egyrészt az utak fenntartási költségeinek igazságosabb megosztása, másrészt pedig az, hogy a tranzitforgalmat visszatereljék a már eleve fizetős autópályákra és gyorsforgalmi utakra. A törvénymódosítás társadalmi és szakmai véleményezése augusztus 14-én kezdődik, a tervezett döntés októberben várható. A tervezetet egyébként a Burgenlandi Gazdasági Kamara, az Ipari Szövetség, valamint az FPÖ és az ÖVP is bírálta, mert szerintük az új útdíj növeli a vállalkozások költségeit, ezt pedig végül a fogyasztókra háríthatják. Az érdekképviseletek szerint az intézkedés ráadásul rontaná Burgenland versenyképességét is.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Giefing stellt neuen Rekord auf. Schwimmtalent Christian Giefing hat gestern bei der Schwimm-EM in Paris einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der 18-Jährige aus Markt St. Martin ist beim Einzug ins Halbfinale die 200 Meter Kraulen knapp unter einer Minute 45 Sekunden geschwommen. Den bisherigen Rekord mit 1,45 und 11 Hundertstel hat der inzwischen zurückgetretene Felix Auböck 4 Jahre lang gehalten. Neue Zirkusshow in Oberpullendorf. Nach dem großen Erfolg in Wien ist der Zirkus Alex Kaiser nun auch auf Burgenland-Tournee. Der traditionsreiche Zirkus aus Deutschland gastiert von 13. bis 16. August in Oberpullendorf auf dem Flohmarktgelände. Neben preisgekrönter Akrobatik erwartet das Publikum unter dem Motto Adrenalin pur eine spektakuläre Motorradshow, Kunststücke auf der russischen Schaukel sowie Pferdedressuren. Tickets sind 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn vor Ort erhältlich.
2: Uddi lehet több burgelandi főúton. A teherforgalom számára Uddiat vezetne be Burgelland tartomány több főút szakaszon. Azokról az utakról van szó, melyet a teherforgalom gyakran kerülőútként használ az autópályák helyett, bár utóbbi útkapcsolat csak éjszakon és délen érhető el. A tartomány szerint az utóbbi években egyre több tehergépjármű használta a főutakat, az autópályák és a gyorsforgalmi utak díjának elkerülésére. A tervezet szerint a B61A, a B50 és B63 utak egy-egy szakasza, valamint a B16 Kelénpatak és az A3-as autópálya közti része lesz fizetős 2027-től. A díj a jármű tengelyszámától és a környezetvédelmi kategóriájától függ majd. A tartomány vezetése szerint a cél egyrészt az utak fenntartási költségeinek igazságosabb megosztása, másrészt pedig az, hogy a tranzitforgalmat visszatereljék a már eleve fizetős autópályákra és gyorsforgalmi utakra. A törvénymódosítás társadalmi és szakmai véleményezése augusztus 14-én kezdődik, a tervezett döntés és októberben várható. A tervezetet egyébként a Burgenlandi Gazdasági Kamara, az Ipari Szövetség, valamint az FPÖ és az ÖVP is bírálta, mert szerintük az új útdíj növeli a vállalkozások költségeit, ezt pedig végül a fogyasztókra háríthatják. Az érdekképviseletek szerint az intézkedés ráadásul rontaná Burgenland versenyképességét is.
0: Rádió Mora, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatowicz. Giefing stellt neuen Rekord auf. Schwimmtalent Christian Giefing hat gestern bei der Schwimm-EM in Paris einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der 18-Jährige aus Markt St. Martin ist beim Einzug ins Halbfinale die 200 Meter Kraulen knapp unter einer Minute 45 Sekunden geschwommen. Den bisherigen Rekord mit 1,45 und 11 Hundertstel hat der inzwischen zurückgetretene Felix Auböck 4 Jahre lang gehalten. Neue Zirkusshow in Oberpullendorf. Nach dem großen Erfolg in Wien ist der Zirkus Alex Kaiser nun auch auf Burgenland-Tournee. Der traditionsreiche Zirkus aus Deutschland gastiert von 13. bis 16. August in Oberpullendorf auf dem Flohmarktgelände. Neben preisgekrönter Akrobatik erwartet das Publikum unter dem Motto Adrenalin pur eine spektakuläre Motorradshow, Kunststücke auf der russischen Schaukel sowie Pferdedressuren. Tickets sind eine Stunde vor Vorstellungsbeginn vor Ort erhältlich.
2: Uddi lehet több burgenlandi főúton. A teherforgalom számára Uddiat vezetne be Burgenland tartomány több főút szakaszon. Azokról az utakról van szó, melyet a teherforgalom gyakran kerülőútként használ az autópályák helyett, bár utóbbi útkapcsolat csak éjszakon és délen érhető el. A tartomány szerint az utóbbi években egyre több tehergépjármű használta a főutakat, az autópályák és a gyorsforgalmi utak díjának elkerülésére. A tervezet szerint a B61A, a B50 és B63 utak egy-egy szakasza, valamint a B16 Kelénpatak és az A3-as autópálya közti része lesz fizetős 2027-től. A díj a jármű tengely számától és a környezetvédelmi kategóriájától függ majd. A tartomány vezetése szerint a cél egyrészt az utak fenntartási költségeinek igazságosabb megosztása, másrészt pedig az, hogy a tranzitforgalmat visszatereljék a már eleve fizetős autópályákra és gyorsforgalmi utakra. A törvénymódosítás társadalmi és szakmai véleményezése augusztus 14-én kezdődik, a tervezett döntés októberben várható. A tervezetet egyébként a Burgenlandi Gazdasági Kamara, az Ipari Szövetség, valamint az FPÖ és az ÖVP is bírálta, mert szerintük az új útdíj növeli a vállalkozások költségeit, ezt pedig végül a fogyasztókra háríthatják. Az érdekképviseletek szerint az intézkedés ráadásul rontaná Burgenland versenyképességét is.
0: Rádió Móra, das Musikfrühstück.

0: Radio Morin. Die Nachrichten in Deutsch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Giefing stellt neuen Rekord auf. Schwimmtalent Christian Giefing hat gestern bei der Schwimm-EM in Paris einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der 18-Jährige aus Markt St. Martin ist beim Einzug ins Halbfinale die 200 Meter Kraulen knapp unter einer Minute 45 Sekunden geschwommen. Den bisherigen Rekord mit 1,45 und 11 Hundertstel hat der inzwischen zurückgetretene Felix Auböck 4 Jahre lang gehalten. Neue Zirkusshow in Oberpullendorf. Nach dem großen Erfolg in Wien ist der Zirkus Alex Kaiser nun auch auf Burgenland-Tournee. Der traditionsreiche Zirkus aus Deutschland gastiert von 13. bis 16. August in Oberpullendorf auf dem Flohmarktgelände. Neben preisgekrönter Akrobatik erwartet das Publikum unter dem Motto Adrenalin pur eine spektakuläre Motorradshow, Kunststücke auf der russischen Schaukel sowie Pferdedressuren. Tickets sind 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn vor Ort erhältlich.
2: Uddi lehet több burgenlandi főúton. A teherforgalom számára Uddiat vezetne be Burgenland tartomány több főút szakaszon. Azokról az utakról van szó, melyet a teherforgalom gyakran kerülőútként használ az autópályák helyett, bár utóbbi útkapcsolat csak éjszakon és délen érhető el. A tartomány szerint az utóbbi években egyre több tehergépjármű használta a főútakat, az autópályák és a gyorsforgalmi utak díjának elkerülésére. A tervezet szerint a B61A, a B50 és B63 utak egy-egy szakasza, valamint a B16 Kerénpatak és az A3-as autópálya közti része lesz fizetős 2027-től. A díj a jármű tengely számától és a környezetvédelmi kategóriájától függ majd. A tartomány vezetése szerint a cél egyrészt az utak fenntartási költségeinek igazságosabb megosztása, másrészt pedig az, hogy a tranzitforgalmat visszatereljék a már eleve fizetős autópályákra és gyorsforgalmi utakra. A törvénymódosítás társadalmi és szakmai véleményezése augusztus 14-én kezdődik, a tervezett döntés októberben várható. A tervezetet egyébként a Burgenlandi Gazdasági Kamara, az Ipari Szövetség, valamint az FPÖ és az ÖVP is bírálta, mert szerintük az új útdíj növeli a vállalkozások költségeit, ezt pedig végül a fogyasztókra háríthatják. Az érdekképviseletek szerint az intézkedés ráadásul rontaná Burgenland versenyképességét is.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Prime Zanású Régió.
4: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
5: Heute erwartet uns ein weiterer Tag mit viel Sonnenschein. Der Himmel bleibt weitgehend wolkenlos und auch die Temperaturen bleiben sommerlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31, eventuell 32 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Ostwind. Ovaj petak se prezentira uz puno sunca i vedrine. Danas gotovo bez oblaka, uz nešto malo slabog vjetra sa istoka. Temperature su i dalje prave ljetne, između 27 i najviše 31, eventualno 32 stupnja.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.

0: Es ist 10 Uhr. Radio Mora. Die Nachrichten in Deutsch, Kroatisch und Ungarisch.
1: Aus dem Studio Elisabeth Czatovic. Giefing stellt neuen Rekord auf. Schwimmtalent Christian Giefing hat gestern bei der Schwimm-EM in Paris einen neuen österreichischen Rekord aufgestellt. Der 18-Jährige aus Markt St. Martin ist beim Einzug ins Halbfinale die 200 Meter Kraulen knapp unter einer Minute 45 Sekunden geschwommen. Den bisherigen Rekord mit 1,45 und 11 Hundertstel hat der inzwischen zurückgetretene Felix Auböck 4 Jahre lang gehalten. Neue Zirkusshow in Oberpullendorf. Nach dem großen Erfolg in Wien ist der Zirkus Alex Kaiser nun auch auf Burgenland-Tournee. Der traditionsreiche Zirkus aus Deutschland gastiert von 13. bis 16. August in Oberpullendorf auf dem Flohmarktgelände. Neben preisgekrönter Akrobatik erwartet das Publikum unter dem Motto Adrenalin pur eine spektakuläre Motorradshow, Kunststücke auf der russischen Schaukel sowie Pferdedressuren. Tickets sind 1 Stunde vor Vorstellungsbeginn vor Ort erhältlich. Osam deset let Červeni križ gradišče. V avgustu točno pred 80 leti je utemeljen Červeni križ gradišče kot samostalni zemeljski savez. Če se je počelo po katastrofi drugega svetskega boja s velikim angažmanom, je danes moderna pomočna organizacija. V međuvremenu se angažira oko 4000 dobrovoljcev i podupirateljev. Na tvrdjavi u Solunku kažu još do konca ovoga ljeta izložbu o povijesti Červenoga križa u gradišću. Vernisaža u Uzlopu. Općina Uzlop poziva na vikend na Kiritovsku izložbu seoskih umjetnikov i umjetnic. Izložba je poseban spomenak na 100. rođendan utemeljitelja umjetničkog kruga Uzlop Klausa Baset. Vernisaža će biti denas u 16:00 u Farskom domu Uzlop. Daljnje vrijeme otvaranja je subotu i nedjelju od 10. do 12. kod i od 3. do 5. od podne. A prilikom tradicionalne štrapove ćedu se tamboraši šijetati kroz selo nedjelju u 14:00.
2: Uddi lehet több burgelandi főúton. A teherforgalom számára Uddiat vezetne be Burgeland tartomány több főút szakaszon. Azokról az utakról van szó, melyet a teherforgalom gyakran kerülőútként használ az autópályák helyett, bár utóbbi útkapcsolat csak éjszakon és délen érhető el. A tartomány szerint az utóbbi években egyre több tehergépjármű használta a főutakat, az autópályák és a gyorsforgalmi utak díjának elkerülésére. A tervezet szerint a B61A, a B50 és B63 utak egy-egy szakasza, valamint a B16 Kerénpatak és az A3-as autópálya közti része lesz fizetős 2027-től. A díj a jármű tengely számától és a környezetvédelmi kategóriájától függ majd. A tartomány vezetése szerint a cél egyrészt az utak fenntartási költségeinek igazságosabb megosztása, másrészt pedig az, hogy a tranzitforgalmat visszatereljék a már eleve fizetős autópályákra és gyorsforgalmi utakra. A törvénymódosítás társadalmi és szakmai véleményezése augusztus 14-én kezdődik, a tervezett döntés és októberben várható. A tervezetet egyébként a Burgenlandi Gazdasági Kamara, az Ipari Szövetség, valamint az FPÖ és az ÖVP is bírálta, mert szerintük az új útdíj növeli a vállalkozások költségeit, ezt pedig végül a fogyasztókra háríthatják. Az érdekképviseletek szerint az intézkedés ráadásul rontaná Burgenland versenyképességét is.
0: Radio Mora, das Wetter von Gius 4 Austria.
3: Prime za našu regiju.
4: Időjárás jelentés a Geosphere Austriától.
5: Heute erwartet uns ein weiterer Tag mit viel Sonnenschein. Der Himmel bleibt weitgehend wolkenlos und auch die Temperaturen bleiben sommerlich. Die Höchstwerte liegen zwischen 27 und 31, eventuell 32 Grad. Dazu weht schwacher bis mäßiger Ostwind. Ovaj petak se prezentira uz puno sunca i vedrine. Danas gotovo bez oblaka uz nešto malo slabog vjetra sa istoka. Temperature su i dalje prave ljetne između 27 i najviše 31, eventualno 32 stupnja. Am Samstag wird es dann richtiges Badewetter. Von früh bis spät scheint die Sonne. Wolken sind kaum in Sicht. Der lebhafte Südwind bringt noch heißere Luft mit sich. Damit steigen die Temperaturen auf 30 bis 34 Grad. Also Sonnenbrille und Badezeug nicht vergessen. U subotu vas očekuje ponovno sunčano vrijeme, još nešto više temperature do 34 stupnja, uz to nešto malo jačega vjetra sa juga.
0: Memo, das mehrsprachige Morgenmagazin.
5: Willkommen zurück im Radio Mora Programm. Schon unsere dritte gemeinsame Stunde im Memo an diesem Freitag läuft. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und unsere Frequenz eingeschaltet haben. Ja sam Jelica Saček i vodim vas kroz Radio Mora Programm ovog petka prije podne. Želim vam lijep dan svima.

Das ist Weekend Live aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz hier bei Pullendorf. Ich heiße Laszlo Gessi, einen schönen Freitagnachmittag. In diese Stunde kommen natürlich Veranstaltungstipps, aber auch sehr viele gute Lieder, viel schöne Musik und noch mehr. Aber wenn Sie auch Meinungen über unsere Sendungen haben, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an office@radio-mora.at oder schreiben Sie gerade auf unserer Webseite unter radio-mora.at. Köszöntöm Önöket ismét, én Keszei László vagyok, a Mémót hallják, dehogyis a Weekendet hallják itt a Rádió Morán, olyan gyakran vezetem a Mémót, és olyan ritkán a Weekendet, hogy már összekeverem egy kicsit a két dolgot, de mindegy, ma péntek délután van, szóval ez biztos, hogy a Weekend egészen 18 óráig, és hogyha szeretnének nekünk üzenetet írni, akár véleményük volna a műsorainkkal kapcsolatban, írjanak nekünk az office@radio-mora.at e-mail címre, vagy akár honlapunkon is írhatnak, van erre kifejezetten kijelölt box, az pedig radio-mora.at. Most pedig jön Tame Impala és a Let It Happen.

bei St. Ägiden im Bezirk Neunkirchen ist im Föhrenwald heute erneut ein großer Waldbrand ausgebrochen, nur wenige Tage nachdem dort ein tagelanger Einsatz beendet worden war. Die höchste Alarmstufe B4 wurde ausgelöst, mehr als 30 Feuerwehren sowie die Waldbrandgruppe, Polizei und Bundeswehr sind im Einsatz. Eine Siedlung wurde bereits evakuiert, eine zweite wird ebenfalls geräumt, weil die Flammen nur noch rund 100 Meter von den Häusern entfernt sind. Der starke Wind, der bereits mehrmals gedreht hat, erschwert die Löscharbeiten. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz. Wie groß die betroffene Fläche diesmal ist und wodurch der Brand ausgelöst wurde, ist noch unklar. Der Rauch ist weithin sichtbar, sogar bis nach Ödenburg, Oberpullendorf und bis zum Günzer Gebirge. Erst am Sonntag war nach 5 Tagen Löscharbeiten Brand ausgemeldet worden. Ismét felcsaptak a lángok a Neunkirchen járásban található Szent Egiden közelében, mindössze néhány nappal azután, hogy az előző 5 napos oltási munkálatok véget értek. Bécsújhelytől délre a legmagasabb B4-es riasztási fokozatot rendelték el, több mint 30 tűzoltó egység, az erdőtűzoltó csoport, a rendőrség és a hadsereg is a helyszínen dolgozik a lángok megfékezésén. Egy település részt már evakuáltak, egy másikat pedig szintén kiürítenek, mivel a lángok mintegy 100 méterre vannak a házaktól. A változó irányú olykor erős szél ugyanakkor nehezíti az oltást. Egyelőre nem lehet tudni, mekkora terület érintett, és azt sem, mi okozta a tüzet. A füst messziről is jól látható, még Sopronból, Felsőpújáról, sőt egészen a Kőszegi hegységig. Alig néhány napja, vasárnap jelentették be az előző tűz teljes eloltását, amelyet 5 napon át próbáltak megfékezni.

0: Es ist 16 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Prime zana Schuregiu.
3: Időjárás jelentés a Gius 4 Austriától.
4: Abends und nachts ist es verbreitet sternenklar und überwiegend schwachwindig. Die Tiefstemperaturen werden meist zwischen 12 und 18 Grad erwartet. Die Sonne scheint am Samstag in allen Landesteilen praktisch ungestört, denn es bleibt nahezu wolkenlos. Der Wind aus südöstlicher Richtung frischt im Norden und in der Mitte im Tagesverlauf mäßig auf. Tageshöchstwerte 31 bis 35 Grad. Der Sonntag verläuft bis weit in den Nachmittag hinein meist sonnig und es wird auch rasch hochsommerlich heiß. Allmählich ziehen Wolkenfelder und erste Quellwolken heran. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt vorerst eher gering. Der Wind weht anfangs meist schwach aus Südost, gegen Abend dreht auf West und kann bereits merklich auffrischen. Frühtemperaturen meist 15 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen 32 bis 37 Grad. Und die aktuellen Werte aus der Region: Oberwart meldet 30 Grad, Steinemanger 31 Grad, Oberpullendorf 30 Grad, Ödenburg 31 Grad, Mattersburg 32 Grad und Neusiedl am See 30 Grad. Az előttünk álló este és éjszaka folyamán felhőtlen lesz az ég, a szél is csak gyengén fúj. Hajnalra 12-18 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton egész nap napsütéses időre számíthatunk, térségünk legnagyobb részén egyáltalán nem lesz felhő az égen. A délkeleti szél főleg közép- és észak-burgenlandban mérsékelt erősséggel fúj. A csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között alakul. Vasárnap a délutáni órákig túlnyomó rész napsütéses nyárias idő lesz, később azonban egyre több felhő és gomoly felhő jelenik meg az égen, a csapadék hajlam ugyanakkor egyelőre nem nő meg. Az eleinte még gyenge, délkeleti szél estére nyugatira fordul és megélénkül. A hajnali 15 és 21 fok után a napi csúcs 32 és 37 fok között alakul. És a pillanatnyi hőmérsékleti adatok a térségben: Felsőrben 30 fokot mérnek, Szombathelyen 31 fokot, Felsőpolyán szintén 30 fokot, Sopron 31, Nagymarton 32, Nezsider pedig 30 fokot. Észlelt.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
4: Ja, und natürlich, wenn Sie auch aktuelle Wetterbedingungen melden möchten, dann besuchen Sie wettermelden.at. Ich heiße Laszlo Kessy, das ist die Sendung Weekend hier auf Radio Mora. Einen schönen Nachmittag wünsche ich Ihnen, es ist 16:02. Wir gehen gleich weiter mit einem interessanten Thema, und zwar in unserem Rubrik Haben Sie es gewusst? Außerdem kommt in dieser Stunde natürlich auch unser Buchtipp der Woche. Szép délutánt kívánok Önöknek, a Weekendet hallják itt a Rádió Morán, 16 óra 3 perc van. Én Kessey László vagyok, még egészen 18 óráig rádiózhatunk együtt itt a térség helyi szabad közösségi rádiójában. Ebben az órában hallhatják a Tudta rovatunkat, később pedig jön majd könyvajánló is, meg persze sok jobbnál jobb zene. Kellemes rádióhallgatást kívánok!

Haben Sie es gewusst? Joggen mit Kinderwagen könnte sogar gelenkschonender sein als normales Laufen. Das zeigt eine aktuelle Studie der Pennsylvania State University mit knapp 250 joggenden Eltern. Von den Eltern, die regelmäßig mit Kinderwagen liefen, berichteten 19% von einer Laufverletzung. Bei den Läuferinnen und Läufern ohne Kinderwagen waren es 30%. Pro rund 1600 gelaufene Kilometer lag die Verletzungsrate mit Kinderwagen sogar um 55% niedriger. Der Grund: ein Teil der Belastung wird beim Schieben über den Lenker abgefangen. Außerdem läuft man meist in einem gleichmäßigeren Tempo. Häufigste Beschwerden waren allerdings Fuß- und Fersenprobleme. Die Forschenden betonen, dass weitere Studien nötig sind. Tudta, a babakocsival való kocogás az ízületeket is kímélheti. Egy friss amerikai kutatás szerint a babakocsival rendszeresen futó szülők körében ritkábban fordultak elő túlterheléses sérülések, mint azoknál, akik babakocsi nélkül futottak. A vizsgálat szerint 1000 mérföldenként, vagyis mintegy 1600 kilométerenként 55%-kal alacsonyabb volt a sérülések aránya. A kutatók szerint a babakocsi tolásakor a terhelés egy része a kormányon keresztül eloszlik, ráadásul a futó egyenletesebb tempót is lépésritmus tart. A leggyakoribb panaszok azonban így is a lábat és a sarkat érintették.

0: Es ist 17 Uhr.
1: Radio Mora. Das Wetter von Gius 4 Austria.
2: Prime za našu regiju.
3: Időjárás jelentés a Geosphere Austriától.
4: Abends und nachts ist es in unserer Region verbreitet sternenklar und überwiegend schwachwindig. Die Tiefstemperaturen werden meist zwischen 12 und 18 Grad erwartet. Die Sonne scheint am Samstag in allen Landesteilen praktisch ungestört, denn es bleibt nahezu wolkenlos. Der Wind aus südöstlicher Richtung frischt im Norden und in der Mitte im Tagesverlauf mäßig auf. Tageshöchstwerte 31 bis 35 Grad. Der Sonntag verläuft bis weit in den Nachmittag hinein meist sonnig und es wird auch rasch hochsommerlich heiß. Allmählich ziehen Wolkenfelder und erste Quellwolken heran. Die Schauer- und Gewitterneigung bleibt vorerst eher gering. Der Wind weht anfangs meist schwach aus Südost, gegen Abend dreht auf West und kann bereits merklich auffrischen. Frühtemperaturen meist 15 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen 32 bis ganz 37 Grád. Az előttünk álló este és éjszaka folyamán térségünkben felhőtlen lesz az ég, a szél is csak gyengén fúj. Hajnalra 12 és 18 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Holnap szombaton egész nap napsütéses időre számíthatunk, térségünk legnagyobb részén egyáltalán nem lesz felhő az égen. A délkeleti szél főleg közép- és északburgélandban mérsékelt erősséggel fúj. A csúcshőmérséket 31 és 35 fok között alakul. Vasárnap a délutáni órákig túlnyomó rész napsütéses nyárias idő lesz. Később azonban egyre több felhő és gomoly felhő jelenik meg az égen, a csapadék hajlam ugyanakkor egyelőre nem nő meg. Az eleinte még gyenge délkeleti szél estére nyugatira fordul és megélénkül. A hajnali 15 és 21 fok után a napi csúcshőmérséket 32 és 37 fok között várható. Nem fogunk tehát holnap sem, bocsánat, vasárnap sem fázni.
1: Weekend, das mehrsprachige Wochenendmagazin auf Radio Mora.
4: Das ist noch immer die Sendung Weekend. Laszlo Kessei meldet sich live aus dem Radio Mora Studio am Hauptplatz in Oberpullendorf. Gleich gehen wir weiter wieder mit Veranstaltungstipps. In dieser Stunde folgen natürlich auch noch einmal Kinotipps und der Kommentar der Woche darf auch nicht fehlen. Szép kora estét kívánok most már önöknek, kedves hallgatók, 17 óra 2 perc van, a Weekendet hallják itt a Rádió Morán, ma velem Kessei Lászlóval. Nem sokára hozok ismét programajánlatokat, aztán ebben az órában hallhatnak még moziajánlót, és jön a hét kommentárja is, tartsanak velünk!

0: Heute ab 19 Uhr wieder Underground Trip hier auf Radio Mora. Moa este héttől is vett jelentkezik az Underground Trip csak itt a Radio Morán. Norker, milyen zenét hallhatnak a hallgatók ma nálad?
1: Szia Laci, üdv a hallgatóknak! Ma este egy kőkeményen lüktető minőségi house szelekcióval érkezem. A mély, garázsos underground alapoktól, mint Mike Millerén vagy Angelo Ferreri, egészen a felemelő vokálokig pörgetjük a tempót. Külön érdekesség, hogy a ma debütáló szethez már a teljesen megújult untrip.com-on éritek el a teljes tracklistet, ami sokkal letisztultabb, barátibb felületet és friss látványt kapott. Este 7-kor tekerjétek fel a hangerőt, mert indul az Underground Trip.

Das war's für heute mit Weekend und das war's auch für diese Woche. Danke, dass Sie zugehört haben. Bei uns geht's jetzt weiter mit Rumble, danach kommt Underground Trip. Und ab 20 Uhr treffen wir wieder hier auf Radio Mora. Ich bringe Ihnen Doral Radio Show ab 20 Uhr. Sie haben Laszlo Gesse gehört und nicht vergessen, morgen ist Feiertag. Ez volt a Weekend itt a Rádió Morán. Köszönöm, hogy velem tartottak, és köszönöm megtisztelő figyelmüket egész hétre. Most jön a Rumble, utána az Underground Trip, majd pedig 20 órától ismét velem találkozhatnak majd a Daráló Rádió Showban, ahol hozom a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. Ne feledjék, holnap szombaton pedig ünnepnap van. Az elmúlt 3 órában Kesszei Lászlót hallották. További kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Indul a Daráló, a térség kedvenc hétvége indító műsora. DJ Lacival.
1: Péntek este 8 óra van, indul az a műsor, ami biztos, hogy beindítja a hétvégéteket. Ez a Daráló Radio Show itt a Rádió Morán. Sziasztok, én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, és ma is elhozom nektek a jövő slágereit, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk daralokukacradio@mora.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Mindjárt jön a Balkán VIP és a Szabadabb, majd hallhatjátok Madonna újdonságát, melynek címe Danceteria. Elségét azonban már itt is van Alesso, ez az In Your Eyes a Darálóban.

A Dorálaba most Griffin következik. Az amerikai DJ 1987-ben született, karrierjét pedig 2014-ben kezdte, bár egy másik formációban gyerekkori barátjával adtak már ki dalokat pár évvel korábban is. Eddig 3 stúdióalbuma jelent meg, és annyi kislemeze, hogy szinte megszámolni is nehéz lenne. Most egy 2019-es dalát hozom el nektek, melyben Maria Wright működött közre. Ez a Body Back a Dorálóban.

Bunt jön most a Darálóban, vele folytatjuk a legjobb EDM zenék sorát. A német DJ 1996-ban született, 2014 óta foglalkozik zenével, hangzása bármikor, bárhol megismerhető. Egy idei dalát hozom el most nektek, ez az I Need You, itt a kedvenc helyi rádiótokban.

Amit épp hallottok, az nem más, mint a Darello Radio Show, a térség egyetlen valóban helyi hétvégeindító műsora itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Én Kessler, azaz DJ Laci vagyok, e-mail címünk daralo@radio.at, de megtaláltok minket Facebookon és Messengeren is, Darello Radio Show néven vagyunk elérhetőek.

A Proszpa egyik zenéjét indítom nektek pillanatokon belül itt a Daráló Rádió Showban. Az angol elektronikus zenei formáció 2013 óta aktív, zenéjüket pedig állításuk szerint nagyban befolyásolta a Chemical Brothers és a Daft Punk is. Egyik idei daluk érkezik most, melyben Clooney működött közre. Ez a Free Your Mind, itt a Rádió Morán.

Fesztivál. A térség egyetlen helyi rádiójában, a térség egyetlen valóban helyi hétvégén indító rádió műsora, ez a Daráló, itt a Rádió Morán. 9 óra van, sziasztok, én Keszter, azaz DJ Laci vagyok. A második órát kezdjük el most, melyben ismét hozom a legfrissebb, de frissebb slágereket, a legjobb EDM zenéket és a legtrendibb magyar dalokat. E-mail címünk a jól megszokott daraló@rádió.at, illetve facebook.com/darálórádió, itt is megtaláltok minket. Kezdjük ezt az órát kapásba egy magyar felvétellel, jön DJ Junior és a Day by Day. Kellemes rádióhallgatást kívánok továbbra is!

Most pedig pár szót az időjárásról. Az előttünk álló este és éjszaka folyamán felhőtlen lesz az ég, a szél is csak gyengén fúj. Hajnalra 12-18 fok közé hűl a levegő. Holnap szombaton egész nap napsütéses időre számíthatunk, térségünk legnagyobb részén egyáltalán nem lesz felhő az égen. A délkeleti szél főleg közép- és észak-burgenlandban mérsékelt erősséggel fúj. A csúcshőmérséklet 31 és 35 fok között alakul. Vasárnap a délutáni órákig túlnyomó rész napsütéses nyárias időre számíthatunk. Később azonban egyre több felhő és gomoly felhő jelenik meg az égen, a csapadék hajlam ugyanakkor nem nő meg. Az eleinte még gyenge délkeleti szél estére nyugatira fordul és megélénkül. A hajnali 15 és 21 fok után a napi csúcshőmérséket 32 és 37 fok között várható. Fázni nem fogunk.

remixünkkel megyünk tovább, melyben ezúttal négy dalt hallhattok majd sorban egymás után megszakítás nélkül. Elsőként itt van Fonzarelli és a Moonlight Party.

megálló szól itt a 98.8-on és a 94.5-ön, a mikrofonnál és a keverőpultnál Kessler, azaz DJ Laci. Hogyha tetszik, amit hallottak, akkor nyugodtan írjatok nekünk egy e-mailt a daraló@radio.at e-mail címre, vagy keressétek fel Facebook oldalunkat, Daráló Radio Show néven találtok meg minket.

daráló első két órája, most jön a daráló DJ, aztán 23 órától a hard darálót hallhatjátok, majd csak hardstyle és rawstyle zenékkel egy órán keresztül. Éjféltől pedig jelentkezik a Transmission Club Night csak itt a Rádió Morán a 98.8-on és a 92.8-on. Én Kessler vagyok, további kellemes rádióhallgatást kívánok!